0: Adem brombol ning kono apa adem ning kono Mas? Tak melok ning kono nek no.
1: Pokoke nek ning sorwit iki wis mesti bakal ademe.
0: Lah yo ning kene sumpah kok diopen iki lho. Medhun.
1: Walah aja san, medhun runut royok entek.